já prišiel. A ja, kávo, chlopec, kepa, majo, kávo, a lenice. Smo tri Jurie, pa pol, to bol múzeum.

az F9 idiótak, aztán mégse az. Jó van, most már képbe vagy, nem rossz dolog. Nem is értem, miből hitted azt. Ez is jó, el, telaksz, csak ott nincs terasz. Itt a díszkert felett átlebeg a vízkereszt. A csupasz gajak közül dolt neked egy vízjelet. Most minden olyan tiszta lett. Gajak, én tudom a legjobban, hogy milyen is egy ízdereb. Kell bele pár ízterek, a hallgatókat tiszteled. F9 a beaten, arsa vin a poszteren. Ha kinyitom a számat, mindig igazad szólok. Kiesik belőle a picsa nagy bólók.